0: Falei nessa.
1: Nem biztos. De hogy mikor szállna?
2: Már puskni,
1: Filmószony.